0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Szuper DJ Rádió! Csak neked zene!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szuper!

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. A legjobbak a legjobb helyen.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez a...

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió. Ez még...

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szubredi.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szünet.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Ez a Super DJ Rádió.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

The sky comes down to the ground, letting go with love.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorplakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenét.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu.
1: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. És mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hívják,

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Csodálatosan szép délutánt kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen határon túl. Ott is, ahol a kis kultaparkunk malasztóra, érezzétek jól magatokat. Kellemes szórakozás, szép délutánt és kora estét, érezzétek jól magatokat. Csodálatos napsütéses idő van, hála jó égnek. Bízunk bennem, hogy most már tartósan itt marad a tavasz, vagy még egy kicsikét több. Hát a szokásos kezdődalom szólt a Deltától a mese, és most szóljon Fancy, és a D.I.S.C.O. Hát kellemes fülelés mindenkinek, érezzétek jól magatokat, és már is a Viberen itt van velünk a kedves Izsa család. Csodálatos délutánt kívánunk neked, kedves Kukori bácsi, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Izsa család jelen, örülünk, hogy itt vagy, és csűröd és csavarod nékünk. Kellemes délutánt és szuper napot kívánunk mindenkinek. Elköszönjük szépen, kedves Izsa család, hasonló szépeket, jót! És itt van velünk Mihálovics József. Szia, Kukori bácsi! Szervusz, kedves József! Örülök, hogy itt vagy, érezd jól magadat, kellemes fülelést, és köszönöm, hogy itt vagytok.

Persze, persze, szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, aki nem mer igazából írni a Viberünkre, vagy esetleg nem tudja a Viber számunkat. 0670 45 95 995, legyetek bátorak és írjatok nyugodtan a műsorvezetőnek, hisz nagyon szereti. Jó fülelés mindenkinek!

Na azért ez egy fokkal jobb, kedves Mihálovics József, mert mutatja a képet, hogy hazahozta a melót. Az már jó, hogy otthon vagy, de hát persze haladni kell a munkával is, mert a munka nem esít messze az alma fájától, és így kellemesebben tudod a zenét is hallgatni, meg azért mégiscsak otthon vagy. Kellemes kikapcsolódást munka közben.

már is megérkezett, kedves Mazsi is a Viberre. Szia, Kukori bácsi, megjöttem. Szuper adást kívánok neked, a hallgatóknak pedig kellemes kikapcsolódást. Köszönjük szépen, kedves, viszont kívánom, és örülök, hogy most már otthon vagy. Kellemes kikapcsolódást kívánok néked, jó fülelést! És így utólag is nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, amiket küldtél nekem. Aranyos vagy!

Bencsike is a Viberre. Szia kedves deltáspasi, egyszerűen kiugrok a bőrömből, ha meghallom a bevonuló zenédet. Szia kedves Kukori bácsi, sziasztok, szuperek! Bencsike jelent, mint mindig. Bár eddig is a Super DJ rádion letöltött adásokat hallgattam, de az élő, na! Üdv minden Super DJ rádió hallgatónak, és persze neked is, valamint jó adást és sok fülecskét. Puszcsika, Jencsike. Hát köszönöm szépen, Jencsike, a szép szavakat, aranyos vagy, de azért ne ugorj ki a bőrödből, hanem hallgasd a jobbnál jobb zenéket, kellemes szórakozást.

És pedig ez egy gyönyörű magyar dal, amivel folytatjuk tovább. Csillagok, csillagok. Hát igen, igen. Tudjátok, emlékeket ébresztünk.

0: Köszönjük, hogy megnéztétek a videót. Ha...
1: Super DJ Rádió. Neked zenét.
2: Ladies and gentlemen,
3: welcome! Ez pedig már a diszkó buzuki, és hát megérkezett Viberre a dal nyomán Csillagottó, hát csillagom. Szervusz DJ Obi. Szép napot kívánok neked, Kukori bácsi, ha már így énekben is keresel, akkor jelentkezek. Hát nem csak akkor jelentkez, kedves DJ Obi, örök, hogy itt vagy, és kellemes fülelés néked is. És Edzsike pedig írta, hogy sosem éltem kristálytisztán, hogy keblemre vagy kedvemre ülelem a babám. Hát én azt írtam neki, ahová szeretnéd, kedves. Hát ez így van. Örülök, hogy fülelsz, és füleltek, kedvesen, szuper DJ rádió hallgatók. Kellemes bulizást.

és megérkezett Viberre kedves Molnár Ferenc is. Szia Kukori bácsi, Madfű is jelentkezik, szép napot kívánok mindenkinek. Hát hajrá Madfű, üdvözlöm kedves Ferenc, és jó kagylózást kíván mindenkinek. Mi is néked kedves Ferenc, érezd jó magadat.

bizony-bizony jó társaságban. Nagyon telik az idő. Hát köszönöm, hogy itt vagytok, szuperek. Bízom benne, hogy jól szórakoztok velem együtt. Én nagyon élvezem. Kellemes fülelést!

örülök, hogyha jól szórakozol, és hát persze mindenki, érezzétek jó magatokat. És nem sokára megyünk hazai vizekre, a Dolly Roar következik, és hát dupla vagy semmi, hát akkor gyerünk. Általában mindig nyerek. Persze nagyon ritkán, hogyha játszom.

dupla, vagy semmi a tét. Hát ez tulajdonképpen gyermekkorunk óta ez így van. Ez már a génjeinkben van, a hölgyeknek is, a férfiaknak is, ebben biztos vagyok benne. Kezdjük avval, hogy mikor játszunk, mikor még kis ártatlanok vagyunk, akkor is imádunk papás, mamás játszani, és hát felnőtt korban pedig úgy szintén. Ugye?

már is ismét külföldi vizekre vezünk, jön a Twist Tonight! Chubby Checker!

Hát József nejjel pedig már fogy a ceruza, a grafit rendesen. Hát remélem, de termékenyen haladsz ezekre a jó zenékre.

hogy is tudom, hogy jár a kezetek, jár a lábatok. Hát akkor bulizunk, ez a Super DJ Rádió. Benne Kukori bácsi, Csűri Csaba, Janéktek a hangegyeket és stílusokat egészen 18 óráig. És 18 órától pedig érkezik

Bizony, ugye, hogy kedves Encsike írta, szerintem minden évtizednek megvan a maga szépsége, varázsa. Csak meg kell találni, és tudni kell vele élni. Nagyon jól írott, kedves Bizony, hát muszáj élni, hogy tudjunk mit mesélni, ugye? Ez pedig már a Beatles.

Köpös Mazsi írja, ma úgy tűnik borsólevest főztem, főzelék helyett, se baj, holnapra besűrűsödik és főzelék lesz, finom főzelék. Hát igen, igen, nagyon guszta egyébként, jó étvágyat majd hozzá, kedves. Köszönöm szépen, hogy ezt közé

Korszakban visszamentünk, most ismét következik egy magyar előadó, Német Lehel, és ezáltal is szeretnék, kedves hölgyeim, megkérni benneteket, szabad egy táncra, szóljon Német Lehel, egyedül a tóparton. Hát ne legyünk egyedül.

igen, igen, egy kis promó következik, és utána megyünk tovább Szécsi Pállal, de nem azzal a dallal, amit Csillag Otto, az a DJ Obi promócióz, hanem egy olyannal, amit lehet, hogy még nem is ismer. Kíváncsi vagyok a véleményedre.

legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk! www.superdjradio.com

nekem. Hát valami csodás dal, köszönjük. És most ismét külföldi vizekre elvezünk, szóljon a Global Tunéz itt a Super DJ Rádióban, és a Viberre megérkezett kedves Zorcsi. Hát csókolom, kedves. Hali jó, csoda szép délutánt mindenkinek, nagy puszi kukori bácsink és ölelésem. Nagy pakolászások közepette csak ide értem jelezni, hogy fülem tapad. Hát köszönöm aranyom, nagy ölelésem. És kellemes fülelést kívánok. Üdvözlöm párodat is. Hát bizony, bizony, ez a Vaka Vaka egy 2026-os változata, hisz idén is lesz futball VB. Hát a férfiak tudjátok milyenek. És visszatérve a Bagosi Badass Company, hát egy nagyon nagy élményem volt, mikor kedvenc csapatom új stadionját avattuk, és ők voltak az egyik díszvendég. Hát valami fenomenális volt, kedves hölgyeim, kedves uraim, abban az arénában.

0: Hát igazad van, kedves Mihálovics József, de hát ez nem arról szól, ez a gömbőrületből szól. Bizony, hát ezt szerintem ki fogjuk bírni. Most a pontos időpontot nem is tudom, dátumot nem tudom, hogy itthon leszek-e, vagy valahol máshol, de hát feltétlenül lesznek nézve mérkőzések. Most jön ismét egy kis promó, és utána egy magyar dalocska, horgász ismerőseim, barátaim, majd figyeljetek!
1: Super DJ Rádió.

0: Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.
1: Na akkor jöjjön egy kicsikét érdekes, kemény változatban a nagy hú, hát gyerünk, elő a botokat!

És bízom benne, hogy már nagyon sokan készültök a július 24-25-26-ára, mert akkor lesz a Super DJ Rádió bulia, és hát bízom benne, hogy sokan ott lesztek. Várunk nagy-nagy szeretettel benneteket. Jelentkezünk majd akkor, hogyha a Super DJ Rádió oldalára ki lesz téve a plakát. Hát legyetek bátorak, és ha jól akarjátok érezni magatokat szokásosan a Super DJ Rádióval, akkor várunk benneteket szeretettel. Én biztos ott leszek. És már is külföldi vizekre elvezünk. Hermes House Band.

Egyedül nem bírnák annyit ott ülni a vízparton, mert vagy vonzana a víz, mennék úszni, és akkor már esélye nincsen az embernek, hogy halat fogjon. Meg én nem szeretem a halakat bántani, de viszont a halat azt nagyon szeretem, főleg sütve, ropogósan, nyami-nyami.

Aerohotelben július 24-25-26. Várunk mindenkit nagy szeretettel, de mint említettem, ahogy a plakát ki lesz, attól az időponton lehet majd jelentkezni. Hát igyekezni kell. Mert van rá igény.

Szervusz, kedves Robikám, remélem már otthon vagy, és vigyáztál arra a csodálatos ajándékra, amit kaptál. Csak a családnak, üdvözlöm Hugicámat is, és Danit is. Még legalább 100 egészség.

Igen, igen, kedves Zocsi, jól hallottad. És most jöjjön a Lacki Laci bácsi is, a gyermekkori is, hát most is kedvenc dalom. Az Azzurro, ami magyarul azt jelenti, mindig kék fenn az ége. Hát akkor gyerünk, gyerünk!

Megyünk egy kicsikét külföldi vizekre, Fizz előadásában következik a következő dal. Ezt jó meg azt mondtam. Ez Kukori bácsi, aki csűri csavarja néktek a hangegyeket és stílusokat egészen 18 óráig. 18 órától érkezik hozzátok Dr. Tolman. Hát nem érdemes máshol maradni, ez a Super DJ Rádió.

Most tulajdonképpen mondhatnám azt, kedves öcsi, a kedves szlógenedet. De hát én nem mondom. Azt a népmesését. És már is megyünk tovább az hazai vizekre. Dunatisza dráma száma. Szóval Desperado, na meg állj főszakács, jössz te még az én...

Elejtették a Viber számot, 0670 45 95 995. Hát bizony, bizony, a műsorvezető igényli, hogy zaklassátok adás közben, de ezt nem teszitek meg, hát akkor mi lesz itt, kérem? Káosz!

Szia Kukori bácsi, hatalmas ölelés Kecskemétről, mindenkinek csodálatos estét kívánok. Köszönjük szépen, kedves Sára, viszont kívánom kellemes zenehallgatást, jó fülelést, és köszönöm, hogy itt vagy.

És igen, igen, megígérem, kedves hölgyeim, aki ott lesz, július 24-én, 25-én, 26-án, Jakab szálláson, az Aero Hotelban, azt ígérem,

Hát kitartás, barátom. És hát, kedves Sára is itt van, a kedvencem a Digital Scream, a fiatal koromat idézi. Hát csokolom, hát ez mostani feldolgozás.

friss mit hazajövünk, egy nagyon-nagyon régi dalocskát küldelik, hiszen nagyon sokan szerintem szeretjük a fagyit. De ez most nem az a fagyi lesz, ez eperfagyi lesz. Az előadó pedig Kovács Eszti.

Igen, és Weiberen írta Mihálovics József, a meló is jobban ment a muzsikáidra, befejeztem. Nagyon szépen köszönöm, én is lassan befejezem, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha minden igaz, és nem alszom el, akkor pénteken ugyanebben az időpontban jövök hozzátok, de nem írom még be magam, mert nem tuti. Ő pedig Somló Tamás, Horváth Csálli, Demjén Ferenc, és hát, mint az említett Balázs Fecó.

a jó égnek nekem megadatott, hogy rengeteg jó barátom van. Imádom is őket, bízom benne, hogy ők is engem. Hát kedves hallgatóim, ezután már csak a búcsúoldalom maradt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem határon innen, határon túl. Ott is, ahol a kis kultafalkú malasztúr. Köszönöm, hogy hallgattatok. Bízom benne, hogy sikerült egy kicsikét szórakoztatni benneteket. Higgyétek el, ez volt a célom. És ha minden igaz, akkor pénteken ugyanebben az időpontban jövök hozzátok. A búcsúzó zeném a szokásos Dániel Figelgőtől, elmegyek. Kívánok mindenkinek szép hetet, jó estét. Fogadjátok Dr. Tomot nagy szeretettel. Biztos vagyok benne, hogy kitesz magáért. Hallgassátok a Super DJ Rádió Super DJ Rádiót. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok, szép estét mindenkinek. És csodás álmot. És köszönöm mindenkinek a jó kívánságokat. Hasonlókat kívánok.

0: In the mix.
1: Szép napot és egyben kellemes kora délután kívánok mindenkinek. 2026, azt mondja, hogy május 20. napját írjuk. 18 óra 2 percet innen a www.superdjradio.hu-ról bejelkezik Doki, sziasztok! Az előző két órát köszönjük szépen Kukori bácsinak. Rohadt jó kis zenék voltak tényleg. Gratuláció, legközelebb visszavárunk. Szia Kukori bácsi, ciao! Na nézzük ezt a két órát, hiszen 6-8-ig én vagyok itt a Porondon, nevezzük Porondnak. Kérlek szépen elköltöztünk, nem is olyan régen, de éve itt vagyunk már fönn a Mátra tetején. Valamelyik nap hazamentem is. Megnyitottam az egyik helyiségbe és találtam rengeteg bakelit lemezt. Úgyhogy olyan bakelit korongokat játszok most jelen pillanatban, amiket még nem játszottam itt a Szuperen szerintem. Hiszen most hoztam el őket, nem olyan régen. Mivel is kezdünk? Az hiszem 1990, a CBS Dance Bull által kinyomtatott bakelit korong szól. Itt Ben Liebrand, és aki rappel nem más, mint Tony Scott. A dal címe Move to the Big Bang. Tele leszünk olyan zenékkel tényleg, amiket még nem játszottam, mint a Superen, pláne bakelitről. Bakelitről. Össze-vissza fogunk ugrálni, majd csak szólok. Mind az időben, mind a BPM-ekben nem gyengén.

Na, pillázzunk tovább. Move to the Big Band után jön egy olyan fekete korong, ami 1985-ben nyomtatek, gyerekek. Volt, aki ért akkor már. Én már igen, sajnos.

Nézzük el borítóra. Ötben nyomtatták. A Crystals Records alkalmazásában. Like this. Aki jön hozzánk nem más, mint Paul Hardcastle és a Night Jimmer.

Kicsit sejzek, kicsit ropog. Akkor is a mi kutyán kölyke, nem? Jó, nagyon-nagyon szeretem. Ezek szerint 10 éves voltam, amikor ez a nóta volt. Azt mondja, hogy 10 éves voltam, azt mondja, hogy menj is oda, hatodikos. Nem ötödikes. És nekem már ilyen zenék tetszettek. Nem vagyok normális.

Na, pillázzunk a Viberre. Ki volt az első, az egy Encsike. Szia, Loki! Sziasztok, szuperek, Encsike továbbra is jelene. Gyönyörű szép délután, korú estét kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak. Jó adás, Pustika, Encsike! Szia, Encsike, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk. Óriási imádás, ciao!

Full Heart Godzilla is a 19 után. Ismét egy Dance Bull Records által kiadott bakelit lemez. Hányszor forgattuk, úristen! Na figyelj!

Aztán gondolkozom, hogy ezeket a lemezeket, nem találom meg ezeket a lemezeket. Ugye... Ugye van egy pár darabnál, valljuk beszintén. Nem biztos, hogy eszembe jutott volna, hogy ez nekem is megvan. Jó, hogy idő után azért kijött volna, hogy... Vagy várjál már, mi eszembe, nekem megvolt talán. Milyen jó, hogy benyitottam ebbe a szobába. Itt van az Isa család, és gyönyörű szép este felét kívánunk neked, drága Doki. Innen Erdélyből, Erdő-Szentgyörgyből az Isa család már vár téged. És persze egy nagy székely ölelés. Nagyon örülünk, hogy újra hallgatunk. Téged gyönyörű estét kívánunk mindenkinek. Kedves Isa család, kedves Erdő-Szentgyörgye. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk. Sziasztok! Kukori bácsi is írja, hogy tiszteletem, bent vagy, a zene rendben, sok fület, hang is szuper. Köszönjük szépen még ezt a két órát. Szia, Kukori bácsi! Hey, hey!

tiszteletem, Dokikám, micsoda minő szuperkezdés! Hatalmas meg a szuper hiper adit! Üdvözlet Évinek! Nem is mondom, szeri van! Szia, Robikám! Hello, család! Ciao, ciao! Nézzük tovább, mit találtam! 1981-es felvétel. Oda voltam érte, mint az őrület, pedig ha jól gondolom, 6 éves voltam. Hamburg és a Polygram által kinyomtatott fekete korong eredetiben, és szerintem elég szépen is szól, úgyhogy örülök, hogy megszereztem. Még annó. Na figyelj, indítom.

emlékszik, mit találtam még erre? Úgynevezett Italo Heat Records által a hamburgi kiadás, ráadásul egy olyan felvétel, ami még nem biztos, hogy forgott itt a Superen. Paksi rövel, valószínűleg nem mondja, jó? Simon lehet, hogy lejátszotta már egy párszor. Na pilla. Hit Run One, és az In Zaire.

Szuper Ricsi Rádió találkozóval pedig egy mondat még. Még hülye az első mondat, na mindegy. Hétfődől várható már, gyerekek, hogy a Szuper Ricsi Rádió Facebook oldalára kiteszem az elérhetőségeket. És akkor el lehet kezdeni majd foglalni szobát. Kiteszek mindent, mi mennyibe kerül, mi mikor kezdődik, hova lehet menni, milyen repülővel lehet menni, milyen csocsó, milyen pingpong, milyen darts, milyen bowling bajnokság lesz, stb. Stb. Mindent megtudtok hétfőn a Szuper Ricsi Rádió.

Ha jól látom, akkor 12 perces a mix, úgyhogy kicsit visszaveszünk. Viszont találtam egy másik korongot. Nézzük, mi van ráírva, azt mondja, hogy

szinte semmi. Hát írszám azért rajta van 1985. Indítsuk ezt a lemezt is, indítsuk, figyelj!

Itt Fancy, és annyi van, I Roy Bolero, zárójel, hold me in your arms again, zárójel bezárva. Ez pedig az extended verzió.

Hiszen nézegettem a lemezeket, találtam három olyan baromságot. Engedjétek meg, hogy lejátszom. Bődület zenék, tényleg bődület. A BPM nem is tudom, hol lehet, 160. Ugye volt egy ilyen megkantant részem régen. Kicsit rá voltam állva. Azért meg kicsit erősebb ütemekre. Hát ilyen is volt a Doki régen. Réges régen egy messzi-messzi galaxisban, ugye bár. Hold me in your arms again.

Rio da Advencia. Lenny de Bolero. Nézzük, mi következik. Volt nekünk régeségen egy Malello nevezeti úriemberünk. Az éjszám 1993. Dalcíme csak ennyi. ORM. Originale Radicale.

0: Oda, még össze-vissza megyünk.
1: It's time to pump it up. It's time.

És ahogy mondtam, volt régen megőrülés is, ugyan 15-20 éve talán. Hát figyelj, ilyen zenéket is hallgattam, nem gyengéne. Két zenét elengedek.

Teddy Grice is a call on me, the Micho Doversi one, scratch on me, T-Mail. Mik vannak hihetetlen. Ez egy tipikus olyan bakerit lemez, különben elmondom nektek, hogy a B oldalon semmi nincs, az ég egyet a világon. Egy ugyanilyen korom már felkerült a másik oldalra is. A oldalon egy zene, B oldalon semmi, kuka, semmi.

szintén egy elmebeteg muzsika. Ha Scratchon mi volt, akkor ez régen. Scratch Bunny. Úgy látom, hogy elgurult. De vannak jellemezek. Na, pillanat.

Igen, tudom, kicsit erős volt. Na nézzük ezt a korongot, az van ráírva, hogy Intrance Intrance. És a Take On Me. Milyen jó kis verzió van, figyelj!

Na nézzük, miket találtam még ebben a szobában. Kérlek szépen, a következő korongra annyi van írva, hogy Jamen Spoon, Watch Out for Stella. Rég nem hallott felvétel. Pilla, figyúj, figyúj. Kollár Gabi is itt van velünk a Viberen. Hello, Doki, jelentkezem szabadszállásról. Szép napot kívánok mindenkinek. Szia, Gabi, ciao.

12 Image of Love. Megtaláltam a párját a jobb oldalon is. Egy óriás nevető figura van az elején, kérlek szépen. Én számot nem mondok, nincs ráírva. Mégis vannak nekünk álmaink. Hát vannak, hogy ne lennének álmaink. Jön a Dreams, figyelj! Ezt nem is értem, hogy ez hogy nem tűnt fel, hogy nincs meg. Hogy nincs nálam. Hát ezt nem is értem.

Ismét Viber 070 45 95 995. Max Szabolcs is itt van velünk. Szia Doki, sziasztok szuperek! A katona éveimre emlékeztetnek ezek a taktusok. BPM kifulladásig, legalább reggel 6-ig. Jújjúj! Szia Szami!

Kings from my dreams, I couldn't squinch. Amilyen furi, nem fekete korongról beszélünk, ahogy vagyis, hogy zenénünk jelen pillanatban, hanem egy ilyen, mondjuk egy szintéveszegőek, de szerintem egy ilyen sötét, szürke talán.

Good Quenches Your Dreams. Jön egy másik korong. Megvan rátenni, hát nem annyira stimmel a kettő, de azért nézzük.

0: Ez is hogy nem volt meg, nem is értem. A jó öreg Beach Ball.
1: Yeah, let's go to

Itt a Szabi írja, hogy a Júj mi jutott eszembe, figyelj, Speedy G pullover. Hát de már itt a nyár, hova az a pullover? Figyeljétek, megtalált lemezekről beszélgetünk most. A pullover az nem megtalált, az régóta itt van. De külön megköszönöm, hogy írtad, és tényleg nem volt gyenge. A finoman szólva. Itt vanunk Los Angeles is. Szia Doki, itt vagyok, itt vagyok. Millió puszi misülés nektek. Neked is Erika, ciao, Erika. Na most hülye vagy, Doki. Erika. Hello Los Angeles.

nézzük azt a jobb oldalt, a híres jobb oldalt. Get ready to fly. Figyelj, megpróbálom rátenni. Rájössz azonnal.

miket adatom, miközben Jézusom. Ezek szerint ez a következő nótát mindig USB-ről játszottam, nem is értem, hogy miért. Teri, milyen szép, amikor recseg, és szép, de hülye vagyok, milyen jó hangzik, amikor recseg. Ja, és még azt se várja. Ebbe belefutottál, Doki, mi van, recsemmi?

Rick en Sigrid, nagy favorit. Itt van DJ Shock és Running. A Dreamnek pedig vége. Vége az álmoknak, kész. Ennyi volt, punktum.

Megmondom őszintén, régen engem is elért még, de tényleg régen szkúter őrület. Nem szor másról más, csak nem szor másról más, na jó. Tele voltunk szkúter bakelitekkel. Az egyiket most, hogy meghoztam. Legalább egy éve nem szólt itt nálam. De lehet, hogy még sosem adtam itt a Super Digi Rádión. Egy igazán aktuális nóta lehetne, de hát nem az. Ebből nem jössz ki, jó már megint, oké. Az első nagy lemezről kérlek szépen egy kimásolt kis maxi. El is indítom, figyelj. Nagyon bejött, figyelj.

Szóval nagyon oda voltam, de megmondom őszintén, itt van a Rhapsody-nél. Ismét Viber, itt van még Butcher, Lajos, annyit így kellemes szét délután, doktor úr! Üdvözletem, Lajcsi! Köszönöm szépen, hogy itt vagy vele! Halló, halló! Hú, mennyi hátam van még! Ricsi is itt van velünk! Szia, Doki, ez így nagyon jó! Pér jelen! Na nézzük, mit találtam még!

Na, pillanatunk tovább. És nem csak régi felvételek vannak meg azért. Ami majd megmondom őszintén, nekem is új most, hogy jé, ezek megvannak. A világ ciki az egész, komolyan mondom. Figyelj, mit találtam.

Spitfiber 0-71-45-95-95 Csányi Jani is itt van velünk. Sziatok is, szép délután kívánok, Kukor Ivának, köszi az adást. Én is hallgatlak titeket, csak vezetés közben nehéz érni, elhiszem. És nem is szabad ráadásul. Nagyon jó a Super Ezsi Rádió, éjjel-nappal titeket hallgatlak, köszönjük, hogy vagytok. Túl méretes kamionnal járok, Olaszországból megyek Romániába. Vaslemezt viszek, vigyázzatok magatokkal, jó utat kívánok! A jó utat mi kívánjunk neked, és vigyázz magadra ezzerrel. Köszönjük szépen, hogy minket hallgatsz. Na figyelj, mit találtam még erre. Vannak itt újdonságok is. Finom kis bakelitről.

szemétem az egyik nagy kedvencem. Ideig hogy nem tűnt fel, hogy nincs meg? Nincs itt nálam. Sose költöz, halad, sose költöz. Vagy csak egyszer, és ott kell maradni, pont. Blank and Jones, After One, After Love, hülye. After One. Jó kis zene, figyelj!

Na nézzük, mi van ide írva, azt mondja, D-O-N-S. D után egy pont, O után egy pont, N után egy pont, és S után egy pont, és a dance. És a Jack to the sound of the underground. Ú, de rég játszottam.

Una vez egy nagyobb lemezről játszani, de nézzük tovább, azt mondja, hogy... Hakszabi írja, hogy Kadok Night Rain. Na nézzük!

nézik a baloldalt, mi van ráírva, azt mondja, hogy a külsejére, hogy Love B-O-O-T-S. Love Boots. Finom kis Synergy több verzióban is fenn van.

Hogy serceg, imádom. Lovász Kacsics itt van, maximális tiszteltem, doktor úr, elnézést kérek, hogy csak most értem ide, de pörgős volt a napom, és túl vagyok 17 kamionon, de szép estét és jó adást kérek, ne viccelj már, jó, hogy itt vagy velünk. Szia, Karcsi! Na, pillanatunk tovább, íme a jobb oldal. Ilyen méregzöld, mondjuk szintén veszély vagyok, de szerintem ilyen sötétzöld, én úgy mondom, hogy méregzöld, színű fekete korong, színű fekete korong, de jó, na, most ilyen vagy. Nem, még mindig igen. Tehát méregzöld színű bakelit korong. Azt van ráírva, hogy Mario Piu.

pillázzunk tovább. Találtam egy olyat, hogy Miss Distex. És egy X a végén. A dal címe Coming From The Past. Ez olyan Simonos kimondás volt. Még egyszer mondod. Coming From The Past. Oh yeah.

Nézzük egy jobboldali korongot. Fekete, igen, fekete. Beam és Janu. Dalcíme On.

Megadom őszintén, nos, ezért nem szeretünk bakelitezni. Semmivel nem tudsz foglalkozni a hangatok, mert pláne írásokat olvasni, meg általában az nagyon nehéz. Ezért legjobb bakelitezni egy bulin, egy jó kis partin. Amit hozzá kell tennem a Super Ezsi Rádiónak, ugye lesz egy nyári találkozója a július 24-25-26 Jakab Szeláson a Hotel Aero-ban. Oda visszük a lemezjátszókat, bakeliteket is, illetve a CD-ket is.

Közben ismét keresgélek jobbról, balról, leerről, felről, felről, leerről. Találtam egy olyat, a Jamix featuring D. Leon. És egy jó kis Can You Dig It?

Közben Káró érdeklődik, hogy és mikor lesz elérhető a telefonszám, ami lehet foglalni szobákat. Kérlek szépen hétfőn a Super DJ Rádió Facebook oldalán kitesszük a telefonszámot. Úgyhogy onnan indul a mandula.

És ha van bulival kapcsolatos, fel kell készülni, hogy fel kell kötni a gatyót. Lesz egy sportcentrum is, ugyebár. Úgy terveztük, hogy ugye péntek éjfélkor egy futóverseny lesz. Csak is alkoholos állapotban természetesen. Illetve lesz egy pingpong bajnokság. Lesz egy bowling bajnokság. Lesz egy darts bajnokság. És ha minden igaz, az még nem biztos, de squash is lesz. És egy csocsó persze. Úgyhogy el leszünk, gyerekek, el leszünk.

Köszönöm, Gacsi írja, hogy ó, ki nem hagynám. Úgyis minteken 24-én a születésnapom van. Futóversenybajnok lesz, látom. Wow. Na nézzük azt a szintit, hogy is szól.

nézzük a bal oldalt és az utcsó zenei is egyben, hiszen 19.50-60 gyerekek itt a www.vancouverdigirádió.hu-n. Svensson & GNN után egy kék színű fekete, ebben megint belefutottam, egy kék színű vakarit korong olyan,

És itt van az útjó. Mint utólag kiderült, azért kékszínű, kérlek szépen ez a korong, mert újra nyomtatták, annyian kérték, annyira kívánták, és annyian kívánták, hogy a BMG újra kinyomtatta. Seven Days and One Week. Kacsi közben kirakott egy képet, azt mondja, annyit ír, hogy már készültem is egy kis öblögetővel. Az igen, arra van eszed, arra van eszed. Azt szeressem.

írja közben, hogy köszönjük, drága Doki. Csodás esélyt nektek, köszönjük szépen, vice versa. Holnap koránkelés van, úgyhogy Doki ilyenkor általában, megmondom őszintén, 8 óra van, azt mondja, hogy már elve lezuhanyoztam, úgy jöttem föl, úgyhogy olyan 8 óra 20 perckor én már úgy asszom, mint a bunda. Jó, azért 3:30-kor kelek. Akkor azt írja, hogy további szép estét, doktor úr, köszönöm szépen! És nem elfedeni www.superdigiradio.hu. Éjjel-nappal nektek zenélünk és emlékeket ébresztünk. Több csatornánk is van. Irány a www.superdigiradio.hu oldal. Jobb felső sarokba klikkelve, ha úgy gondolod, hallgathatsz egész nap megállás nélkül Eurodance-t, egész nap megállás nélkül magyar zenét, egész nap megállás nélkül újdonságokat, érdekességeket, illetve a főcsatorna is üzemel. Úgyhogy köszönjük, hogy vagytok nekünk. És nem elfelejteni hétfőn, tehát Facebook oldalt megnézni, kirekjük az árakat, mi mennyibe kerül. És az a titkos telefonszámot is ugyebár, és lehet foglalni ezerrel. Na sziasztok még egyszer! Óriás várolás! Ciao.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: olyat mutatunk, hogy elállna a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: This is the beginning.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

Super DJ Radio. Kattanj ránk! Kattanj ránk! Tango.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Super DJ Rádió, zenében a legjobb!

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.